6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Station on the Radio.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboj utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Negyedik osztályúra romlott a Dunavizének minősége az újvidéki strandon. A szakemberek azt javasolják a fürdőzőknek, hogy miután kijönnek a vízből, azonnal zuhanyozzanak le. A negyedik fokozatú besorolás gyenge ökológiai státuszú vízminőséget jelent. A problémát a tartós hőség, az alacsony vízszint, valamint a 25 fokot is elérő vízhőmérséklet miatti gyors algásodás okozza. Jó hír a strandolóknak, hogy a mikrobiológiai és a kémiai mutatók a negatív változások ellenére is a megengedett határértéken belül maradtak. A strand üzemeltetői azt ígérik, a helyszínen rendszeresen tájékoztatják a látogatókat a legfrissebb mérési eredményekről. Idén is kapnak ingyenes tankönyveket egyes diákok. Mintegy 96 ezer általános iskolás diák számára biztosított ingyenes tankönyvet a Szerbiai Oktatási Minisztérium a 2026-2027-es tanévre. A minisztérium közleménye szerint ingyenes tankönyvekre jogosultak a szociálisan rászoruló családok gyermekei, az egyéni oktatási terv alapján tanuló diákok, valamint a három vagy több iskolás gyermeket nevelő családok általános iskolás gyermekei. Ingyenes tankönyv jár azoknak a fejlődési nehézségekkel vagy fogyatékossággal élő tanulóknak is, akiknek speciális, például nagyobb betűs, brillírásos vagy elektronikus tankönyvekre van szükségük. A tárca hozzátette, hogy az ingyenes tankönyvekre a felsorolt kategóriákba tartozó szerb nyelven, illetve a 8 nemzeti kisebbség nyelv valamelyikén tanuló diákok jogosultak. Tanárhiány van Szerbiában. Elsősorban fizika, kémia, földrajz, matematika és biológia tanárokból van hiány Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium aktívan dolgozik az 5 tantárgyat érítő tanárhiány megoldásán. A tárca a közlése szerint minden évben havi ösztöndíjat biztosítanak azoknak a hallgatóknak, akik ezeken a szakokon tanulnak. Dejan Vuk Stankovic szerb oktatási miniszter elmondta, a minisztérium tisztában van a problémával, ugyanakkor nem tehető teljes mértékben felelőssé azért, hogy egyre kevesebben választják a tanári pályát ezeken a területeken. Hozzátette, továbbra is támogatják az egyetemeket a jövő pedagógusainak képzésében. A tárcavezető arról is beszélt, hogy idén nagyobb volt az érdeklődés a belgrádi tanító és óvóképző kar iránt, ezért ott nem lesz második felvételi kör. Szerbiában összesen 1860 általános és középiskola működik. Ötvenöt anya vette át a gyermekszülés után járó első ingatlan vásárlására szolgáló támogatás határozatát. Jelena Zsárégy, Kovács Evét családügyi és demográfiai miniszter elmondta, hogy 2022 óta az állam 28 millió eurót fordított ennek az intézkedésnek a megvalósítására. Mindannyian büszkék vagyunk arra, hogy ma is együtt örülhetünk velük, és meghallgathatjuk azokat a tapasztalatokat, amelyeket ezek a családok a gyerek születése alapján igényelhető első lakásvásárlási támogatás jóváhagyási folyamata során szereztek, emelte ki Zsárégy Kovács Evét. 2022 óta 1700 család részesült a támogatásban.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A mai napon egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az érintett tájakon vizessé, csúszósá válhatnak az utak az intenzívebb gócokban, hirtelen lecsökkenhet a látótávolság, vízátfolyások keletkezhetnek, hevesebb zivatarok keleten alakulhatnak ki. Az egyre több felé északnyugatira forduló szelet sok felé erős, helyenként valamint zivatarok környezetében viharos lökések kísérik, amelyek jelentős mértékben csökkenthetik a járművek menet stabilitását. A napos tájakon és időszakokban érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűző napon álló zárt járműben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Időjárás.
3: A mai napon napos, száraz és meleg időre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20 fok körül alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig eléri a 34 Celsius fokot. Gyenge, időként mérsékelt légmozgás kíséri a napsütéses időt. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 138, Zentánál 216 cm magas. A mai napon a magasban erőteljes melegedés kezdődik, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, teljesítő képesség csökkenés jelentkezhet, illetve ingadozhat a vérnyomás. Nyugaton a többfelé megélénkülő szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbé, nyugtalannábbá tehet minket. Hajnalban reggel a hűvösebb északi-északkeleti tájakon még átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
1: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arengyelovó. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: MLShop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához. Egy helyen. Szabadkán Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhellyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges. Eres csatornák. Lemezhajlítás. Terv szerint. Trapézlemezek. Méretre szabva. Csavarozott áruk széles választékban. Szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig. Szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán, a Bajai út 190-es szám alatt.

MLShop 024. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: Jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak, reméljük, hogy egy mosollyal indult a mai szerda, mert néha ennyi is elég ahhoz, hogy egészen más színbe lássuk a napot.
6: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Tudod, Andrea, gyakran azt hiszük, hogy az életünk a nagy eseményektől lesz emlékezetes, pedig amikor évekkel később visszagondolunk, sokszor nem a nagy dolgok jutnak eszünkbe először, hanem egy illat, egy régi dallam, vagy egy olyan pillanat, amikor igazán boldognak éreztük magunkat.
5: Ezért a mai gondolatunk így szól, a boldogság nem mindig hangos, néha csendben érkezik, és csak később vesszük észre, milyen szép pillanatot kaptunk az élettől.
6: És ehhez kapcsolódik a mai közös kérdésünk is. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van egy ilyen emléke, egy pillanat, amit újra és újra átélne, ha tehetné.
5: Ha egyetlen boldog pillanatot újra átélhetne az életéből, melyiket választaná, és miért, írják meg nekünk SMS-ben, Viberen vagy Facebookon, mert egész délelőtt várjuk a történeteiket.
6: Lehet, hogy egy gyermek születése, az első szerelem, egy nyaralás, egy ölelés, vagy egyszerűen egy olyan nap, amikor minden a helyére került.
5: Nagyon kíváncsiak vagyunk a történeteikre, most pedig induljon a szerda a legjobb zenékkel, itt a Tisza hangjában a Panda Rádió hullámhosszán.
4: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Jó reggelt kívánunk azoknak, akik majdig ott van egy története, egy család, egy mosoly és rengeteg emlék.
3: Ma szeretettel köszöntjük a Mártákat és a Flórákat. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden ünnepeltnek.
2: A Márta név ősi eredetű jelentése úrnő, háziasszony. A Mártákat gyakran megbízható, gondoskodó embereknek tartják, akikre a család és a barátok mindig számíthatnak. Ők azok, akik sokszor csendben tesznek másokért, mégis óriási értéket képviselnek.
3: A Flóra név a római virágok.

0: és tavasz istennőjének nevéből származik, jelentése egyszerűen gyönyörű, virág, virágzó természet, a flórák neve mindig a megújulást, a frissességet és az élet szépségét idézi.
1: Tudták, hogy régen a névnap sok családban még a születésnapnál is nagyobb ünnep volt. A rokonok és a szomszédok gyakran meghívás nélkül is beköszöntek egy jó szóval, egy csokor virággal vagy egy szelet süteménnyel. Talán éppen ezért maradt meg a névnapnak máig egy olyan kedves, családias hangulata.
0: És ha ma találkoznak egy Mártával vagy Flórával, lepjék meg egy kedves jó kívánsággal, lehet, hogy ez lesz az a kis figyelmesség, amely egész nap mosolycsal az arcára.
1: Mi pedig innen a Panda Rádió stúdiójából kívánunk minden Mártának és Flórának nagyon boldog, örömökben, szeretetben és jó egészségben gazdag névnapot. Most pedig folytatjuk a Tisza hangját a legjobb zenékkel.

0: 95.5.
1: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
4: Zenobia, ebben a nagy melegben szerintem senki sem vágyik egy nehéz desszertre.
5: Inkább valami hűsítőre, gyümölcsösre és olyanra, amit bűntudat nélkül meg lehet enni.
4: Ma készítsünk egy jeges görögdínyés gránátalmás pohárkrémet mentával. Nem kell sütni, percek alatt elkészül és szinte csak gyümölcsökből áll.
5: És mondom is a hozzávalókat, fél kisebb görögdínye felkockázva, egy marék gránátalma mag, néhány friss mentalevél, egy pohár natur görög joghurt, egy kevés reszelt citromhéj, és ha valaki édesebben szereti, egy kevés méz vagy édesítőszer, de a dínye önmagában is nagyon finom.
4: A dínyét tegyük néhány perccel a hűtőben, vagy akár a fagyasztóba, ezután rétegezzük poharakba a görög joghurttal, szórjuk meg gránátalmával, díszítsük mentalevelekkel, és egy kevés reszelt citromhéjjal már kész is.
5: És most jön a panda csavar, tegyünk a tetejére néhány apró jégkockát, amelyet mentalevéllel vagy citromkarikával együtt fagyasztottunk le. Nem csak mutatós lesz, hanem még tovább hűti ezt a nyári finomságot.
4: A mai közös kérdésünkről ez jut eszembe, néha a legboldogabb pillanatok nem egy elegáns étteremben születnek, hanem egy árnyékos teraszon egy tál hideg gyümölcsel, és azokkal, akiket szeretünk.
5: Pontosan, mert a nyár íze sokszor nem a bonyolult receptekben, hanem az egyszerű, friss alapanyagokban rejlik.
4: Most pedig jöjjön egy jó zene, és szép napot kívánunk!
3: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.
6: Oh yeah!

0: Station, Panda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merinó gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
2: Zenobia, vannak előadók, akiket már az első hangjukról fel lehet ismerni, ma egy ilyen különleges énekesről beszélgetünk.
3: Így van, a mai zenetörténeti morzsák főszereplője Elias Junior, aki karakteres hangjával és sokoldalúságával hosszú évek óta meghatározó alakja a magyar zenei életnek.
2: Elias Junior zenés családból származik, így a zene már gyerekkorában az élete része lett. Fiatalon kezdett énekelni, és hamar kiderült, hogy rendkívül különleges hanggal rendelkezik.
3: Az országos ismeretsége televíziós szereplései és koncertjei hozták meg számára. A közönség nem csak kiváló énekesként, hanem szerény, közvetlen emberként is megismerte.

0: elhette.
1: De milyen zenét énekel Ilias Junior, otthonosan mozog a pop, a soul és a jazz világában is. Sokan éppen azért kedvelik, mert minden dalba érzelmet visz, legyen szó egy lendületes lágerről, vagy egy megható balladáról.
0: Aki már hallotta élőben énekelni, tudja, hogy minden koncertjén arra törekszik, hogy valódi kapcsolatot teremtsen a közönséggel. Nem csak énekeli a dalokat, hanem történetet is mesél velük.
1: A mai nap kérdése is erről jut eszembe. Ha újra átélhetnénk egy boldog pillanatot az életünkből, sokaknak biztosan egy koncert, egy közös éneklés vagy egy felejthetetlen zenei élmény jut eszébe. A zene ugyanis képes visszarepíteni bennünket a legszebb emlékeinkhez.
0: Vannak hangok, amelyeket nem lehet elfelejteni, és vannak dalok, amelyek egyetlen pillanat alatt visszahozzák a múlt legszebb emlékeit.
1: Most pedig hallgassunk meg egy dalt Ilias Juniortól, és folytassuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-2122-955 adankó.com.
3: Pár éve már, hogy feszül a hú, érzed, hogy tártkarokkal vár. Olcsó vágy, nem más. Kérdés, hogy mi lesz a folytatás?

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Baneckó Arangyalovó.
2: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954. Rommel, Zenta. Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering. Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
3: Veliki izbor proizvoda sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
2: ML Shop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához. Egy helyen. Szabadkán, Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhellyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges. Eres csatornák. Lemezhajlítás terv szerint. Trapézlemezek méretre szabva. Csavarozott áruk széles választékban. Szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig. Szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán, a Bajai út 190-es szám alatt. ML Shop 024.
3: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste u to dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta.

0: Dobro nam došli.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon 555 976 www.baulink.net.
2: Ez volt a reklám.
3: Let's do it! I love all the music. The music's awesome.
4: Honda Rádió.
3: Hit music.
4: Panda Rádió.
5: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piactér 16. Telefon 062 50 5147.
6: Zenóbia, készen állsz egy újabb időutazásra?
7: Mindig. Ma is visszarepülünk néhány évet, sőt néha évszázadot, és megnézzük, mi minden történt július 29-én.
6: 29-én írta alá az amerikai elnök azt a törvényt, amellyel létrejött a NASA, az Egyesült Államok űrkutatási hivatala. Innen indult az az út, amely végül elvezetett a Holdra szállásig, és ma is új bolygók, valamint világűr titkainak kutatását szolgálja.
7: 1954-ben ezen a napon jelent meg Tolkien világhírű trilógiájának első kötete, a Gyűrű szövetsége. Kevesen gondolták akkor, hogy ez a történet évtizedekkel később könyvek millióit adja el, és minden idők egyik legsikeresebb film sorozatává válik.
6: 1981. július 29-én mondta ki a boldogító igent Károly Herceg és Diana Spencer Londonban. Az esküvőt világszerte több százmillió ember követte a televízióban, és sokan a 20. század egyik legismertebb királyi eseményeként emlékeznek rá.
7: És egy születésnap is kapcsolódik a mai naphoz. Július 29-én született Walter Hund, az a feltaláló, akinek többek között a biztos tűt is köszönhetjük. Egy apró találmány, ami ma is szinte minden háztartásban megtalálható.
6: Mai kérdésünk is erről jut eszembe, ha újra átélhetnének egyetlen boldog pillanatot az életükben, melyik lenne az? Érkeznek az üzenetek, és öröm olvasni, hogy mennyi szép emléket őriznek azért a hallgatók.
7: A történelem a nagy eseményeket írja le, a mi életünk történetét viszont azok a pillanatok teszik különlegessé, amelyeket a szívünk őriz meg.
6: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhoztán, maradjanak velünk, mert még sok érdekességgel készülünk.
5: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsu Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsu Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.
6: A Panda Kuckó rovat támogatója a Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Rendelő, ahol szeretettel és nagy szakértelemmel gondoskodnak kedvenceink egészségéről. A Profivet számára minden kis kedvenc egy családtag, ezért a megelőzésre és a gondos ellátásra is kiemelt figyelmet fordítanak. Zenóbia, biztos vagyok benne, hogy Rokaszdi látta már ezt. Megszólítjuk a kutyánkat, ő pedig egyszer csak oldalra billenti a fejét, és olyan kíváncsian néz ránk, hogy szinte elolvadunk.
7: Igen, mintha azt kérdezné, na ezt meséld el még egyszer, de vajon miért csinálják?
6: A szakemberek szerint a fejbillentés gyakran annak a jelen, hogy a kutya nagyon figyel a gazdájára. Próbálja jobban értelmezni a hangokat, a hangsúlyt és az ismerő szavakat. Például a nevét, vagy azt, hogy séta, labda, vagy jutalomfalat.
7: Van még egy érdekes magyarázat, amikor oldalra billentik a fejüket, könnyebben meghatározhatják, honnan érkezik a hang. Ráadásul egy hosszabb orrú kutyánál ez a mozdulat abban is segíthet, hogy jobban lássa az arcunkat és a mimikánkat.
6: A kutyák nem csak a szavainkat figyelik, a hangulatukat, a testbeszédünket és még az érzelmeinket is érzékelik. Lehet, hogy nem értik minden mondatunkat, de pontosan tudják, mikor beszélünk hozzájuk szeretettel.
7: A mai kérdésünk is erről jut eszembe, ha újra átélhetnének egy boldog pillanatot, sok gazdi bizonyára azt mondaná, egy közös séta, egy játék vagy egy meghitt este a négylábú barátjával.
6: A kutyák talán nem tudnak válaszolni a kérdéseinkre, de egyetlen fejbillentéssel is képesek elmondani, figyelek rád!
7: A Panda Kuckó rovat támogatója a Profivet Állatorvosi Rendelő Magyar Kanizsán, ahol a kedvenceik egészsége mindig jó kezekben van. Ha tanácsra, megelőző vizsgálatra vagy állatorvosi segítségre van szükségük, forduljanak bizalommal a Profivet csapatához.
6: Most pedig jöjjön egy kellemes dallam, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
1: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Zenobia van egy apró gyümölcs, amelyet sokan egyszerűen csak nyári finomságnak tartanak, pedig valóságos vitaminbomba.
4: Így van. Ma az áfonyáról beszélgetünk, amelyet sokan a természet egyik igazi csodabogyójának neveznek. Nem csak finom, hanem rengeteg értékes tápanyagot is tartalmaz.
3: De miért olyan különleges? Az áfonya gazdag antioxidánsokban, C-vitaminban és rostokban. Ezek az anyagok segíthetnek megvédeni sejtjeinket az oxidatív stressztől, és hozzájárulhatnak szervezetünk egészséges működéséhez.
4: Kutatások szerint a rendszeres kiegyensúlyozás

0: Súlyozott étrend részeként fogyasztott áfonya támogathatja az erek egészségét és a megfelelő vérkeringést. Persze önmagában nem csodaszer, de egy egészséges életmód részeként nagyon jó választás lehet.
1: Az áfonya olyan természetes növényi anyagokat is tartalmaz, amelyek hozzájárulhatnak a szem egészségének megőrzéséhez. Ha sokat dolgozunk számítógép előtt, vagy gyakran fáradt a szemünk, érdemes minél több színes gyümölcsöt, köztük áfonyát beépíteni az étrendünkben.
0: A legegyszerűbb, frissen, de kiváló joghurtban, zapkásába, turmixban, vagy akár egy könnyű nyári gyümölcssalátába is. Így nem csak finom, hanem tápláló is lesz a reggelink, vagy az uzsonnánk.
1: Mai kérdésünk is eszembe jut erről, ha újra átélhetnénk egy boldoggal együtt töltött idő jutna eszébe. Néha ezek a legegyszerűbb pillanatok a legértékesebbek.
0: A természet rengeteg kincset ad nekünk, érdemes minél többet tenni belőlük a tányérunkra.
1: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán, legyen szép, egészséges és mosolygós a napjuk.
2: A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: 3, 5.
1: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
4: És már érkezik is a műsor egyik legmosolygósabb rovata, ez a horoszkóp pandás módra, ahol a csillagok mellett a jókednek is jót egy kis hely.
5: Pontosan, ezek csak kedves útravalók a mai naphoz, fogadják szeretettel és vigyék magukkal azt, amelyik a leginkább megszólítja önöket.
4: Kors, ma egy váratlan beszélgetés új ötletet adhat, hallgassa.

0: a végig a másikat, mert egy apró mondat nagy változást indíthat el.
1: Bika, érdemes ma lelassítani egy kicsit, egy nyugodt kávé vagy néhány perc csend csodát tehet a közérzetével.
0: Ikrek, ma könnyen mosoly csalhat valaki arcára egy kedves szó, vagy egy kis humor most többet érhet, mint hinné.
1: Rák, hallgasson a szívére, egy régi emlék vagy egy régi ismerős ma újra fontos szerepet kaphat az életében.
0: Oroszlán, ma bátran mutassa meg, miben jó az önbizalma, másokat is inspirálhat.
1: Szűz, ne akarjon mindent egyszerre megoldani, ha lépésről lépésre halad, a nap végére sokkal elégedettebb lesz.
0: Mérleg, ma a harmónia kerül előtérbe, egy kellemes séta, egy jó könyv vagy egy baráti beszélgetés feltöltheti energiával.
1: Skorpió, egy váratlan lehetőség kopogtathat, legyen nyitott, mert néha a legjobb dolgok nem a terveink szerint érkeznek.
0: Nyilas, a kíváncsisága ma messzire viheti, tanuljon valami újat, vagy próbáljon ki valamit, amit eddig halogatott.
1: Bak, kitartása most is meghozhatja az eredményét, ne becsülje alá a saját erejét, mert többre képes, mint gondolja.
0: Vízöntő, a kreativitás ma különösen erős lesz, lehet, hogy egy egyszerű ötletből valami egészen különleges születik.
1: Halak, ma figyeljen az apró örömökre, egy napsugár, egy kedves üzenet vagy egy mosoly emlékeztetheti arra, hogy milyen sok szépség vesz körül bennünket.
0: Zenobian, tudod, mit kívánok ma minden hallgatónak?
1: Hogy amikor este visszagondolnak erre a napra, találjanak benne legalább egy olyan pillanatot, amit érdemes lesz megőrizni a szívükben.
0: Pontosan, legyen örömökben, szeretetben és szép pillanatokban gazdag szerdájuk, mi pedig már is folytatjuk a Tisza hangját, itt a Panda Rádió hullámhosszán következik a mosolycsomag.
2: A horoszkópot a Palicsi nyerscipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyerscipészet. Lépj biztosan a saját utadon.
3: 103.5
2: Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
5: Kedves hallgatóink, csengő hang kívánság műsor. Elsőként Szabó Áron kérésére hallgassuk meg a Nokia szignált Zorán előadásában. Bormai Ildikó Hevesről egy SMS jelző hangot kért tőlünk. Részlet következik Mozart reggel című ódájából. Beethoven Kaputelefon című nyitányát kérte Kis Zoltánné Kaposvárról.
6: Ki az?
5: Műsorajánlat. 16 órakor világslágerek csukott szájjal. Előadja Nagy Rozália takarító. Majd szobafestők fél órája Gletvason kísért Tokodi Gyula. 17 órás kezdettel Best of nagyot halló készülék, korábban soha nem hallott felvételek. 18.50-kor hajszál híján kopaszok műsora. Sztár vendég Fésűs Nelli. 20 órakor engedjétek hozzám pedofilok kívánság műsora. A tartalomból. Kicsi, gyere velem rózsát szedni. Nem várok holnapig. No, sir. Most pedig vérpesdítő déli hangulat, latin slágerek. Nota bene, nomen est omen, esse homo cogito ergo sum urbi et orbi, dividet impera, Hannibal ante portas, etc., etc. Kedves hallgatók, most Befejezetlen mondatok című műsorunkat. Olvasószoba, ízelítő a legújabb könyvekből. Hová fejlődhet az orvostudomány? Milyen mértékben szólnak bele génjeink az agy működésébe? Kaphat-e valaki új agyat? Ezekre és még sok más érdekes kérdésre keresi a választ dr. Gáspár Győző agysebészet című művében. részlet az előszóból. Hagyjál már, na, milyen izé. Mindjárt adok én neked olyan sebészetet, hogy elolvad a hajad, bazzeg. Ezekkel a szavakkal szólítja meg az olvasót a neves professzor. Hasonló kuriózum a könyvpiacon Kissel Tünde Párhuzamok Boccaccio Decameronjában című irodalomtudományi esszé gyűjteménye, amely egyetemi jegyzetnek sem elhanyagolható. Most zenész CD ajánlón következik. Csikidám, Szikora Robislágerek végre magyarul.
3: Helyed már, helyed már, hallatszik a zene.
5: A kemény zene rajongóinak Lajcsi, Tankcsapda Slágerek trombitán. Végül a komoly zene kedvelőinek ajánljuk Bach Csomópont című művét. Híreket mondunk. A Magyar Köztársaság zalatnai keresztjét vehette át dr. Fekete Pákó egyetemi docens a parlament Fási Ádám termében Ukrin Benedek államfőtől. Az ünnepelt a kitüntetéssel kapcsolatban elmondta, ma jó megcivatlak. Időjárás jelentés a mikrofonnál Reisz Manfred.
3: Jó napot kívánok, hát ma megint esni fog, de aztán kiderül-e, meg jezlik, meg a 8-10 fok lesz. Na, kicsit pújni fog a szél, aztán tesz lesz, na viszont látartok.
5: Röf-röf, ismeretterjesztő magazin. Ma az állatok szerelmi életét mutatjuk be. Nyúl. Prrr. Bagoly. Hú. Hal. Bugy. És végül egy megtévedt macska. Miau, te buta. Magyar Rádió Budapest szakkívánság műsor. Kedves hallgatóink, mai kívánság műsorunkat disperzites festékszaggal kezdjük. Ezzel kíván boldog házassági évfordulót Sanyika édesanyjának 5. születésnapja alkalmából. Önök festékszagot érezhettek. Az alábbi levelet egy kedves hallgató írta. Tisztelt rádió bácsi, én még nem tudok írni, ezért a hugomnak diktálom a levelet. A nagypapám ma lenne 100 éves, de még csak 74. Szülinapjára küldenék neki egy sült kolbász szagot. Ne tessék belebeszélni a szagba, mert magnóra szeretnénk venni. Köszönjük. Aláírás, Erzsi néni. Hát akkor lehet indítani a magnót, mi is indítjuk a sült kolbász szagot. Végül Babos Lászlóné kérésére a Szélkiáltó Együttes egyik újrakevert felvételét játsszuk le. Halló, halló, telefonos játék, köszöntöm rádiónk telefonos játékának hallgatóit. Már is kezdjük a játékot, a kérdés nagyon egyszerű, ki látható a képen? Van-e már valaki a vonalban? Sajnos nincs telefonálunk, úgyhogy játékunknak ezzel vége. Hamarosan kezdődik a közönség oszlató, melyben Bangó Margit Jean-Michel Jarre slágereket énekel. Nosztalgia percek, avagy rádió a szomszédból 1983-ban.
6: Jenő! Zárd már ezt a hülye rádiót!
4: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 7290. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
1: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 365.
2: Kucsa Zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
3: Es wurde reklamiert.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Egyre többen választják a kerékpárt Magyar Kanizsán. A nyári szünetben sokan pattannak biciklire, hogy munkába, a piacra vagy éppen a Tiszapartra tekerjenek. A rendőrség arra kéri a kerékpárosokat, hogy a kora reggeli és az esti órákban is használják a világítást, és viseljenek jól látható ruházatot, ezzel is növelve a közlekedés biztonságát. Mozgalmas nyarat élnek a vajdasági falvak. A hét második felében is több településen rendeznek falunapokat, kulturális esteket és szabadtéri koncerteket. Ezek a programok nem csak a helyieket, hanem a környező településekről érkező látogatókat is vonzzák, erősítve a közösség életét. Könyv helyett telefon? Próbáljuk ki fordítva. A nyári szünet remek alkalom arra, hogy újra könyvet vegyünk a kezünkbe. A Magyar Kanizsai Könyvtárban gyermekeknek és felnőtteknek is számos új kötet közül lehet válogatni. Egy jó történet néha többet pihentet, mint órák a telefon előtt. Egyre népszerűbbek a helyi termelői piacok. Magyarországon ismét egyre többen keresik fel a termelői piacokat, ahol friss zöldségeket, gyümölcsöket, mézet, sajtokat és kézműves finomságokat vásárolhatnak közvetlenül a termelőktől. Jó hír a természetből, spanyol természetvédők szerint az idei évben több veszélyeztetett madárfaj fészkelése is sikeresebb volt a vártnál. A szakemberek ezt a természetvédelmi programok eredményének tartják. Panda ajánló. Ha még nem tervezték meg a hét hátra levő részét, figyeljék a Knessa Oktatási és Művelődési Intézmény, valamint a Hello Kanizsa programjait, hiszen a következő napokban is várható kulturális események, gyermekfoglalkozások és közösségi rendezvények, és ne feledjék egy estisét a Tiszaparton vagy egy fagylalt a főtéren, néha éppen olyan jó kikapcsolódás, mint egy hosszabb kirándulás. Ezen a napon, július 29-én ünnepeljük a Nemzetközi Tigris Világnapját, amely a világ egyik legveszélyeztetettebb nagymacskájának védelmére hívja fel a figyelmet. A nap jó híre, egyre több fiatal vesz részt önkéntesként közösségi programok, sportesemények és kulturális rendezvények szervezésében, többek és összetartóbbak legyenek. Ma érdemes tudni, a nagy nyári melegben az autóban hagyott palackos víz gyorsan felmelegszik, érdemes inkább hűtőtáskában vagy árnyékos helyen tárolni, hogy hosszabb ideig friss maradjon. Miért mosolyog a szerda? Mert már látja a pénteket a naptárban. Panda Radar, képben a világgal.

0: Radio.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
3: Zenóbia, figyelted már, hogy a Tisza nappal és este egészen más arcát mutatja?
4: Igen, és nem csak nekünk tűnik úgy, a természetkutatók szerint a folyó szinte lélegzik. Persze nem úgy, mint mi emberek, hanem a benne élő növények és állatok miatt folyamatosan változik.
3: Nappal a vízi növények a napfény segítségében oxigént termelnek. Ez nagyon fontos a halaknak és a folyó élővilágának, hiszen ilyenkor a víz oxigén tartalma általában magasabb, ezért sok halfaj ilyenkor aktívabban mozog.
4: Amikor lemegy a nap, a növények már nem termelnek oxigént. A folyó ilyenkor csendesebbnek tűnik, és a víz alatti élővilág is alkalmazkodik ehhez a természetes ritmushoz. Ezért mondják sok horgász, hogy ugyanaz a partszakasz reggel és este egészen más élményt nyújt.
3: A Tisza partján sem áll meg az élet, akkor

0: reggeli órákban madarak tucatjai indulnak táplálékot keresni, este pedig denevérek és más éjszakai állatok veszik át a műszakot. Egyetlen folyóparton, egyetlen nap alatt is rengeteg apró csoda történni.
1: Talán ezért szeretünk annyira lesétálni a Tiszához. Minden alkalommal ugyanoda érkezünk, és mégis mindig valami újat látunk.
0: Mai kérdésünk is ezt juttatja eszembe. Ha újra átélhetnének egy boldog pillanatot, biztos vagyok benne, hogy sokan egy tiszaparti naplementét, egy horgászatot vagy egy családi sétát választanának.
1: A Tisza nem siet, mégis mindig eljut oda, ahová tart.
0: Talán nekünk is ezt tanítja, nem kell mindig rohanni, néha elég megállni egy pillanatra, meghallgatni a vízhalk mozgását.
1: És észrevenni, milyen sok szépség vesz bennünket körül. Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk, mert a Tisza mindig tartogat számunkra új történeteket.
2: A Tiszai Pillanatok rova támogatója a Magyar Kanizsai Tiszatangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tiszatangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tiszatangó, ahol a folyó története életre kel.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben oda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
5: Zenobia, mit szólnál, ha ma egy olyan helyre utaznánk, ahol a természet és a pihenés tökéletes harmóniában találkozik?
6: Örömmel. Ma irány Miskolc-Tapolca, Magyarország egyik legkülönbözőbb.

0: Legesebb fürdővárosa, ahol egy igazi ritkaság várja a látogatókat, a barlangfürdő. A Miskolc-Tapolcai barlangfürdő Európában is ritkaságnak számít, a meleg termálvíz természetes sziklabarlangokban kanyarog, így úszás közben különleges termek, sziklák és hangulatos üregek veszik körül a vendégeket, olyan élmény, mintha egy föld alatti világot fedeznénk fel.
1: De miért különleges? A termálvíz kellemes hőmérsékletű ásványi anyagokban gazdag, és sokan éppen ezért keresik fel, hogy kikapcsolódjanak egy hosszú hét vagy egy fárasztó időszak után. A barlangfürdő különleges mikroklímája még nyugodtabbá teszi az ott töltött időt.
0: Miskolc-Tapolca a gyönyörű parkokkal, árnyas sétányokkal és hangulatos éttermekkel is várja a látogatókat, ha pedig marad egy kis idő, érdemes ellátogatni a Lilafüredre. Itt, ahol a hámorító, a vízesés és a kisvasút felejthetetlen élményt kínál.
1: Mai kérdésünk is eszembe jut erről, ha újra átélhetnének egyetlen boldog pillanatot, sokan biztosan egy közös kirándulást vagy családi nyaralást választanának, hiszen az élmények azok, amelyeket egy életen át magunkkal viszünk.
0: Van, ahol a természet megmutatja, milyen csodákra képes, és van, ahol az ember egyszerűen elfelejti a rohanást. Miskolc-Tapolca pontosan ilyen hely.
1: Az utazzunk együtt rovat után nem sokára érkezünk a divat percekkel, most pedig folytatódjon a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhoztán.
2: Az utazzunk együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: kertben a jachtát.
1: Jó reggelt kívánunk, nézzük, miről ír a mai Magyar Szó. A címlap vezető híre szerint Zentán ismét sikeresen összegyűjtötték a búzát a Magyarok Kenyere program számára. A vajdasági gazdák is összefogtak, hogy adományaikkal segítsék a kárpát-medencei magyar közösségeket. Az összegyűjtött búzából később liszt készül, amelyből jelképesen megsütik a magyarok kenyerét. Belpolitikai témában a lap arról számol be, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség továbbra is kitart a kormány politikája mellett, miközben a parlamentben folytatódnak a viták a kormány munkájáról és a politikai felelősségről. Szintén a parlament döntéséről olvashatunk, új jogkörökkel ruházzák fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, amelynek célja a közvagyon hatékonyabb védelme és a visszaélések elleni fellépés. A nemzetközi hírek között szerepel, hogy Medjugorjéban megrongálták a Mária szobrot. Az eset nagy felháborodást váltott ki a zarándok helyen, a hatóságok vizsgálják a történteket. Egy könnyebb témáról is olvashatunk, javában tart a szeder szezon, és a lap bemutatja, miért nevezik a szedret a nyár egyik igazi vitaminbombájának. A gyümölcs nem csak finom, hanem rendkívül gazdag vitaminokban és antioxidánsokban is. Ez volt a Magyar Szó mai lapszemléje itt a Panda Rádióban.
2: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
3: Panda Rádió.
2: Ez a Panda Rádió.
4: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik.

0: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. A Ludasi Gulyástárda minden nap 11-től 20 óráig várja a vendégeit, hát barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyástárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyástárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
1: Ez volt a reklám.
2: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
3: Panda Rádió.
2: Ez a Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem találkozik.
0: Zenobian van egy anyag, ami minden nyáron visszatér a divatban, de idén talán még népszerűbb, mint valaha.
5: Így van. A mai divatpercek témája a len vászon, amely egyszerre elegáns, természetes és rendkívül kényelmes.
0: A len vászon egyik legnagyobb előnye, hogy jól szellőzik, könnyű viselet és a legnagyobb melegben is kellemes érzetet ad. Nem véletlen, hogy egyre többen választanak lenből készült ruhákat, ingeket és nadrágokat.
5: És van egy jó hír, a lenvászon természetes gyűrődése ma már nem hiba, hanem a stílus része. Ez adja a ruhák laza, mégis elegáns megjelenését.
0: De milyen színek hódítanak idén, különösen népszerűek a természetes árnyalatok. A tört fehér, a homokszín, a bézs, az olívazöld és a világos kék könnyen kombinálhatók egymással, és szinte minden alkalomra megfelelőek.
5: Ha egy szalma kalappal, fonott táskával, vagy egy egyszerű bőr szandállal egészítjük ki az öltözékünket, már is kész a nyári időtálló megjelenés. Nem kell mindig a legdrágább ruhát megvenni, sokszor az egyszerűség a legszebb.
0: Mai kérdésünk is eszembe jut erről, ha újra átélhetnének egyetlen boldog pillanatot, sokan talán egy napsütéses nyári sétát vagy egy gondtalan nyaralást választanának. És ilyenkor bizony egy kényelmes lenruha vagy lening

0: tökéletes társ lehet.
1: A divat változik, a természetes elegancia azonban soha nem megy ki a divatból.
0: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját, itt a Panda Rádió hullámhoztán, maradjanak velünk, mert a legjobb stílus mindig az, amelyikben jól érezzük magunkat.
2: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Szászló. Manna Rádió. Hit music. Panda Rádió.
1: A biztosítási percek rovat támogatója a DDOR biztosító, amely hosszú évek óta segít abban, hogy ügyfelei nagyobb biztonságban tudhassák otthonukat, családjukat és értékeiket. A DDOR-nál a nyugalom is értéket jelent.
2: Andrea, te is hallottad már azt a mondatot, hogy velünk úgysem történik semmi, pedig a váratlan helyzetek éppen attól váratlanok, hogy nem számítunk rájuk.
1: Egy csőtörés, egy nyári vihar, villámcsapás vagy akár egy kisebb tűzesedés komoly károkat okozhat. Sokszor nem is maga a javítás a legnehezebb, hanem az, hogy hirtelen kell előteremteni a szükséges pénzt.
2: Egy erős szél letépheti a tető egy részét, a jégeső betörheti az ablakot, vagy egy meghibásodott vízvezeték eláztathatja a lakást. Ezekre ritkán gondolunk, amíg meg nem történnek.
1: A biztosítás nem azt jelenti, hogy baj lesz, hanem azt, ha mégis bekövetkezik valami váratlan, nem maradunk egyedül a problémával. Ez sok család számára jelenthet igazi megnyugvást.
2: Mai kérdésünk is eszembe jut erről, ha újra átélhetnének egy boldog pillanatot, biztos vagyok benne, hogy sokan azt a pillanatot választanák, amikor biztonságban, gondtalanul együtt volt a család, hiszen végül is ez a legnagyobb érték.
1: A legjobb biztosítás az, amelyre talán soha nem lesz szükség, de jó érzés tudni, hogy ott van, ha egyszer mégis kellene.
2: A biztosítási percek rovat támogatója a DDOR biztosító. Ha szeretnének többet megtudni az otthon, gépjármű vagy egyéb biztosítási lehetőségekről, forduljanak bizalommal a DDOR szakembereihez, akik segítenek megtalálni az önök számára legmegfelelőbb megoldást.
1: Most pedig lassan elérkezünk Tisza hangja műsorunknak a végéhez is.

Nézd a felemet! És már véget is ér egy újabb reggel. Tele gondolatokkal, mosollyal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk! Megint.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Kedves hallgatóink, Önök a Palánk hírperceket hallják. A Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Idén elmaradt a több mint 30 éves hagyományra visszatekintő szegedi nemzetközi kamionos country találkozó, miután a szervezőknek nem sikerült elegendő támogatót és kiállítót bevonniuk a rendezvény megszervezéséhez. A kamionos közösség számára azonban szeptember elején új program érkezik a térségbe. Szeptember 4-én és 5-én a Hódmezővásárhely melletti Sun City szabadidőközpont ad otthont egy új kamionos rendezvénynek. A kétnapos eseményen kamionos felvonulás, szépségverseny, ügyességi vetélkedők, kamionhúzó verseny és családi programok is lesznek. A gyerekeket ugrálóvárak és látványos bemutatók várják, a motorsport kedvelői pedig drift bemutatót láthatnak. Az esti programokat Retro utcavál és Retro Party zárja. A szervezők szerint az új rendezvény minden korosztály számára tartogat kikapcsolódási lehetőséget. 5. alkalommal hirdette meg a Fiatal Természettudományos Tanár Alkotói Díj pályázatát a Richter Gedeon NRT centenáriumi alapítványa. A kezdeményezés célja a fiatal természettudományos pedagógusok szakmai munkájának és innovatív oktatási tevékenységeinek támogatása. Az alapítvány a tudományos kutatás, az egyetemi oktatás és a természettudományok fejlődésének elősegítését tekintik egyik legfontosabb feladatának. A pályázati felhívás részletes feltételei a Richter Gedeon hivatalos honlapján érhetőek el. A támogatási kérelmeket online lehet benyújtani. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 25-e, kedd 13 óra. A program célja, hogy elismerje és ösztönözze a fiatal tanárok kiemelkedő szakmai teljesítményét,

és a természettudományos oktatás megújítását. Új parkolóhelyek épülnek Makkosházán, a Lomnici utca végén. A szegedi önkormányzat összesen 58 új parkolót alakít ki, hogy enyhítse a környéken élők parkolási gondjait. A fejlesztés mintegy 180 lakást érint, ahol egy felmérés szerint a parkolók kihasználtsága meghaladja a 100%-ot. A beruházás során meghosszabbítják a meglévő szervizutat, miközben igyekeznek a lehető legkevesebb zöld területet igénybe venni. Az új parkolókat vízáteresztő burkolattal építik meg, így a csapadékvíz a talajba szivároghat vissza. A munkálatok részeként legalább 10 új fát is elültetnek, és rendezik a garázssor előtti parkolást is. A város mintegy 100 millió forintot fordít a beruházásra, amely a tervek szerint még az év végéig elkészülhet. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium szakmai egyeztetést indított a közmédia megújulásáról. A kezdeményezés célja, hogy a beérkező javaslatok segítsék a nyilvános pályázaton kiválasztandó új vezérigazgató munkáját. Az első szakaszban elsősorban szakmai szervezetek véleményét várják, a lakossági társadalmi párbeszéd később kezdődik. A konzultáció 9 témakört ölel fel, köztük a közszolgálatiság jövőjét, a hiteles tájékoztatást, a helyi közösségek szerepét és a kultúra közvetítését. A minisztériumi média szervezeteket, hírközlési szereplőket, civil és kulturális szervezeteket, valamint oktatási intézményeket is megszólít. Az egyeztetés ugyanakkor nyitott, így bármely szakmai szervezet benyújthatja írásos észrevételeit. A véleményeket augusztus 20-áig várják PDF vagy Word dokumentumban. A beérkezett javaslatokat nyilvánosságra hozzák és átadják a független közmédiai testületnek. A tárca szerint a cél egy hiteles, független és társadalmat szolgáló közmédia kialakítása. 9. alkalommal hirdette meg a Magyar Államkincstár a gyermekeknek és diákoknak szóló mesterecset pályázatot. Az idei kiírás a kincstár fennállásának 30. évfordulójához kapcsolódik. A pályázatra hagyományos vagy digitális technikával készült alkotásokat, valamint legfeljebb 1 perces videókkal lehet jelentkezni. A szervezők 6 kategóriában díjazzák a legjobb pályaműveket. Az első 3 helyezett kategóriánként 150 ezer, 100 ezer és 50 ezer forint értékű vásárlási utalványt nyerhet, emellett külön díjakat is kiosztanak. A felhívásra határon túli magyar gyermekek és diákok is jelentkezhetnek. A pályázatok beküldési határideje augusztus 31-e. A részletes kiírás és a jelentkezési felület a Magyar Államkincstár honlapján érhető el. Kedves hallgatóink, Önök a Palánk hírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért és információkért látogassanak el a palankhir.szeged.hu oldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánk Hír YouTube csatornájára. Köszönjük figyelmüket, maradjanak velünk!

0: a legjobbat a legjobb helyről, Kaprioló Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló Bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arengyelovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja, jer zdrav ljubimac

0: Na putu ste, čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš. Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.

0: óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboj utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Negyedik osztályúra romlott a Duna vizének minősége az újvidéki strandon. A szakemberek azt javasolják a fürdőzőknek, hogy miután kijönnek a vízből, azonnal zuhanyozzanak le. A negyedik fokozatú besorolás gyenge ökológiai státuszú vízminőséget jelent. A problémát a tartós hőség, az alacsony vízszint, valamint a 25 fokot is elérő vízhőmérséklet miatti gyors algásodás okozza. Jó hír a strandolóknak, hogy a mikrobiológiai és a kémiai mutatók a negatív változások ellenére is a megengedett határértéken belül maradtak. A strand üzemeltetői azt ígérik, a helyszínen rendszeresen tájékoztatják a látogatókat a legfrissebb mérési eredményekről. Idén is kapnak ingyenes tankönyveket egyes diákok. Mintegy 96 ezer általános iskolás diák számára biztosított ingyenes tankönyvet a Szerbiai Oktatási Minisztérium a 2026-2027-es tanévre. A minisztérium közleménye szerint ingyenes tankönyvekre jogosultak a szociálisan rászoruló családok gyermekei, az egyéni oktatási terv alapján tanuló diákok, valamint a három vagy több iskolás gyermeket nevelő családok általános iskolás gyermekei. Ingyenes tankönyv jár azoknak a fejlődési nehézségekkel vagy fogyatékossággal élő tanulóknak is, akiknek speciális, például nagyobb betűs, brillírásos vagy elektronikus tankönyvekre van szükségük. A tárca hozzátette, hogy az ingyenes tankönyvekre a felsorolt kategóriákba tartozó szerb nyelven, illetve a 8 nemzeti kisebbség nyelv valamelyikén tanuló diákok jogosultak. Tanárhiány van Szerbiában. Elsősorban fizika, kémia, földrajz, matematika és biológia tanárokból van hiány Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium aktívan dolgozik az 5 tantárgyat

0: Kérítő tanárhiány megoldásán. A tárca közlése szerint minden évben havi ösztöndíjat biztosítanak azoknak a hallgatóknak, akik ezeken a szakokon tanulnak. Dejan Vuk, Stankovic szerb oktatási miniszter elmondta, a minisztérium tisztában van a problémával, ugyanakkor nem tehető teljes mértékben felelőssé azért, hogy egyre kevesebben választják a tanári pályát ezeken a területeken. Hozzátette, továbbra is támogatják az egyetemeket a jövő pedagógusainak képzésében. A tárcavezető arról is beszélt, hogy idén nagyobb volt az érdeklődés a belgrádi tanító és óvóképző kar iránt, ezért ott nem lesz második felvételi kör. Szerbiában összesen 1860 általános és középiskola működik. Ötvenöt anya vette át a gyermekszülés után járó első ingatlan vásárlására szolgáló támogatás határozatát. Jelena Zsárégy, Kovács Evét családügyi és demográfiai miniszter elmondta, hogy 2022 óta az állam 28 millió eurót fordított ennek az intézkedésnek a megvalósítására. Mindannyian büszkék vagyunk arra, hogy ma is együtt örülhetünk velük, és meghallgathatjuk azokat a tapasztalatokat, amelyeket ezek a családok a gyerek születés alapján igényelhető első lakásvásárlási támogatás jóváhagyási folyamata során szereztek, emelte ki Zsárégy Kovács Evi. 2022 óta 1700 család részesült a támogatásban.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az érintett tájakon vizessé csúszósá válhatnak az utak az intenzívebb gócokban, hirtelen lecsökkenhet a látótávolság, vízátfolyások keletkezhetnek, hevesebb zivatarok keleten alakulhatnak ki. Az egyre többfelé északnyugatira forduló szelet sokfelé erős helyenként, valamint zivatarok környezetében viharos lökések kíséri, amelyek jelentős mértékben csökkenthetik a járművek menet stabilitását. A napos tájakon és időszakokban érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűző napon álló zárt járműben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: A mai napon napos, száraz és meleg időre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20 fok körül alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig eléri a 34 Celsius fokot. Gyenge, időként mérsékelt légmozgás kíséri a napsütéses időt. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 138, Zentánál 216 cm magas. A mai napon a magasban erőteljes melegedés kezdődik, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, teljesítő képesség csökkenés jelentkezhet, illetve ingadozhat a vérnyomás. Nyugaton a többfelé megélénkülő szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbé, nyugtalannábbá tehet minket. Hajnalban reggel a hűvösebb északi északkeleti tájakon még átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: disponib. Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Dok se fudbalska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije. Odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük Önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Egyre többen választják a kerékpárt Magyar Kanizsán. A nyári szünetben sokan pattannak biciklire, hogy munkába, a piacra vagy éppen a Tiszapartra tekerjenek. A rendőrség arra kéri a kerékpárosokat, hogy a kora reggeli és az esti órákban is használják a világítást, és viseljenek jól látható ruházatot, ezzel is növelve a közlekedés biztonságát. Mozgalmas nyarat élnek a vajdasági falvak. A hét második felében is több településen rendeznek falunapokat, kulturális esteket és szabadtéri koncerteket. Ezek a programok nem csak a helyieket, hanem a környező településekről érkező látogatókat is vonzzák, erősítve a közösség életét. Könyv helyett telefon? Próbáljuk ki fordítva. A nyári szünet remek alkalom arra, hogy újra könyvet vegyünk a kezünkbe. A Magyar Kanizsai Könyvtárban gyermekeknek és felnőtteknek is számos új kötet közül lehet válogatni. Egy jó történet néha többet pihentet, mint órák a telefon előtt. Egyre népszerűbbek a helyi termelői piacok. Magyarországon ismét egyre többen keresik fel a termelői piacokat, ahol friss zöldségeket, gyümölcsöket, mézet, sajtokat és kézműves finomságokat vásárolhatnak közvetlenül a termelőktől. Jó hír a természetből, spanyol természetvédők szerint az idei évben több veszélyeztetett madárfaj fészkelése is sikeresebb volt a vártnál. A szakemberek ezt a természetvédelmi programok eredményének tartják. Panda ajánló. Ha még nem tervezték meg a hét hátra levő részét, figyeljék a Knessze Oktatási és Művelődési Intézmény, valamint a Hello Kanizsa programjait, hiszen a következő napokban is várható kulturális események, gyermekfoglalkozások és közösségi rendezvények. És ne feledjék egy estését a Tiszaparton vagy egy fagylalt a főtéren, néha éppen olyan jó kikapcsolódás, mint egy hosszabb kirándulás. Ezen a napon, július 29-én ünnepeljük a Nemzetközi Tigris Világnapját, amely a világ egyik legveszélyeztetettebb nagymacskájának védelmére hívja fel a figyelmet. A nap jó híre, egyre több fiatal vesz részt önkéntesként közösségi programok, sportesemények és kulturális rendezvények szervezésében. Jó látni, hogy sokan tesznek azért, hogy településeink még élhetőbbek és összetartóbbak legyenek. Ma érdemes tudni, a nagy nyári melegben az autóban hagyott palackos víz gyorsan felmelegszik, érdemes inkább hűtőtáskában vagy árnyékos helyen tárolni, hogy hosszabb ideig friss maradjon. Miért mosolyog a szerda? Mert már látja a pénteket a naptárban. Panda Radar, képben a világgal.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70 per A.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia, 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stk-ből.tv

0: 11 óra van.
1: Megjelent a Hét nap legújabb száma. Az újságot ezúttal Tóth Tibor az Érzelmek nem játszhatók vissza című jegyzete nyitja. A lapban ezúttal is találnak kül- és belpolitikai írásokat, ezek közül kiemeljük azt, amely arra keresi a választ, hogy merre tart a szerbiai munkaerőpiac. Aracson 25. alkalommal gyűlt össze a vajdasági magyar közösség, hogy együtt ünnepelje meg a Puszta templom emléknapját. Arról is olvashatnak, hogy folyóink drasztikusan apadnak, az utóbbi években a vízszint soha nem látott mélységbe süllyedt. A heti interjú vendége ezúttal Móger Tímea, doroszlói származású költő, nyugatbácskai újságíró és művelődés szervező. A vajdaságban magyar nyelven működő kistérségi médiumokat bemutató sorozatunkban ezúttal a kisoroszi hírmondót mutatjuk be. Beszámolunk arról, hogy 17. alkalommal szervezték meg Kispiacon a Nemzetek főzőversenyét, megrendezték a hármas találkozót is Bezdánban, ahol már több mint két évtizede tartják meg ezt a rendezvényt. Továbbá arról is írunk, hogy a temeriniek idén is immár 173. alkalommal megújították fogadalmukat Szent Illés napján. A Szabadkai Naplóban arról írunk, hogy már javában szervezik az idei Connect & Grow üzleti konferenciát, a Bánáti Újságban pedig beszámolunk a Majdány Rábén megtartott helyi közösségi napokról, amelyeket idén háromnapos rendezvénysorozattal ünnepeltek. Interjút olvashatnak Mayer Bernadett filmrendezővel, valamint a kolozsvári származású Tompa Andrea íróval. Írunk az MNT szerb nyelvi képzéséről is és a Horgosi napközistáborról. Dr. Sebestyén István nyugalmazott belgyógyász szakorvossal is beszélgettünk, aki új módszerrel próbálja megközelíteni a rákkutatást. Világutazó kollégánk ezúttal a burgoszi Szűz Mária katedrális mutatja be, vadászrovatunkban pedig a bácskosútfalvi Fácán vadásztársaságot ismerhetik meg. És természetesen most sem maradhat el a fricska rovat, a keresztrejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések. Ne feledjék, folyamatban van nyári nyereményjátékunk is, és lapunk immár a megújult 24 oldala szórakoztató melléklettel jelenik meg, amely 8 színes oldalon kínál játékos feladatokat, fejtörőket és keresztrejtvényeket kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az újság közepén a nyár végéig helyet kapnak a vajdasági magyar diákok legnépszerűbb tablói, valamint rendezvényeink plakátjai és programajánlói. Még tart előfizetői akciónk is, a 7 nap 12 hónapra mindössze 2600 dinárért rendelhető meg. Keressék a 7 nap legjobb számát!

0: határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópá étteremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hidegidítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arengyelovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.

0: fél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboj utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Negyedik osztályúra romlott a Duna vizének minősége az újvidéki strandon. A szakemberek azt javasolják a fürdőzőknek, hogy miután kijönnek a vízből, azonnal zuhanyozzanak le. A negyedik fokozatú besorolás gyenge ökológiai státuszú vízminőséget jelent. A problémát a tartós hőség, az alacsony vízszint, valamint a 25 fokot is elérő vízhőmérséklet miatti gyors algásodás okozza. Jó hír a strandolóknak, hogy a mikrobiológiai és a kémiai mutatók a negatív változások ellenére is a megengedett határértéken belül maradtak. A strand üzemeltetői azt ígérik, a helyszínen rendszeresen tájékoztatják a látogatókat a legfrissebb mérési eredményekről. Idén is kapnak ingyenes tankönyveket egyes diákok. Mintegy 96 ezer általános iskolás diák számára biztosított ingyenes tankönyvet a Szerbiai Oktatási Minisztérium a 2026-2027-es tanévre. A minisztérium közleménye szerint ingyenes tankönyvekre jogosultak a szociálisan rászoruló családok gyermekei, az egyéni oktatási terv alapján tanuló diákok, valamint a három vagy több iskolás gyermeket nevelő családok általános iskolás gyermekei. Ingyenes tankönyv jár azoknak a fejlődési nehézségekkel vagy fogyatékossággal élő tanulóknak is, akiknek speciális, például nagyobb betűs, brillírásos vagy elektronikus tankönyvekre van szükségük. A tárca hozzátette, hogy az ingyenes tankönyvekre a felsorolt kategóriákba tartozó szerb nyelven, illetve a 8 nemzeti kisebbség nyelv valamelyikén tanuló diákok jogosultak. Tanárhiány van Szerbiában. Elsősorban fizika, kémia, földrajz, matematika és biológia tanárokból van hiány Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium aktívan dolgozik az 5 tantárgyat érítő tanárhiány megoldásán. A tárca közlése szerint minden évben havi ösztöndíjat biztosítanak azoknak a hallgatóknak, akik ezeken a szakokon tanulnak. Dejan Vuk, Stankovic szerb oktatási miniszter elmondta, a minisztérium tisztában van a problémával, ugyanakkor nem tehető teljes mértékben felelőssé azért, hogy egyre kevesebben választják a tanári pályát ezeken a területeken. Hozzátette, továbbra is támogatják az egyetemeket a jövő pedagógusainak képzésében. A tárca vezető arról is beszélt, hogy idén nagyobb volt az érdeklődés a belgrádi tanító és óvóképző kar iránt, ezért ott nem lesz második felvételi kör. Szerbiában összesen 1860 általános és középiskola működik. Ötvenöt anya vette át a gyermekszülés után járó első ingatlan vásárlására szolgáló támogatás határozatát. Jelen a Zsárégy Kovács Evét családügyi és demográfiai miniszter elmondta, hogy 2022 óta az állam 28 millió eurót fordított ennek az intézkedésnek a megvalósítására. Mindannyian büszkék vagyunk arra, hogy ma is együtt örülhetünk velük, és meghallgathatjuk azokat a tapasztalatokat, amelyeket ezek a családok a gyerekszületés alapján igényelhető első lakásvásárlási támogatás jóváhagyási folyamata során szereztek, emelte ki Zsárégy Kovács Evi. 2022 óta

0: 1700 család részesült a támogatásban.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az érintett tájakon vizessé, csúszósá válhatnak az utak az intenzívebb gócokban, hirtelen lecsökkenhet a látótávolság, vízátfolyások keletkezhetnek, hevesebb zivatarok keleten alakulhatnak ki. Az egyre többfelé északnyugatira forduló szelet sokfelé erős helyenként, valamint zivatarok környezetében viharos lökések kíséri, amelyek jelentős mértékben csökkenthetik a járművek menetstabilitását. A napos tájakon és időszakokban érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűző napon álló zárt járműben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: A mai napon napos, száraz és meleg időre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20 fok körül alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig eléri a 34 Celsius fokot. Gyenge, időként mérsékelt légmozgás kíséri a napsütéses időt. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 138, Zentánál 216 cm magas. A mai napon a magasban erőteljes melegedés kezdődik, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, teljesítő képesség csökkenés jelentkezhet, illetve ingadozhat a vérnyomás. Nyugaton a többfelé megélénkülő szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbé, nyugtalannábbá tehet minket. Hajnalban reggel a hűvösebb északi-északkeleti tájakon még átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz SD Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk studije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

Kedves hallgatóink, Önök a Palánk hírperceket hallják. A Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Idén elmaradt a több mint 30 éves hagyományra visszatekintő Szegedi Nemzetközi Kamionos Country találkozó, miután a szervezőknek nem sikerült elegendő támogatót és kiállítót bevonniuk a rendezvény megszervezéséhez. A kamionos közösség számára azonban szeptember elején új program érkezik a térségbe. Szeptember 4-én és 5-én a Hódmezővásárhely melletti Sun City Szabadidőközpont ad otthont egy új kamionos rendezvény. A kétnapos eseményen kamionos felvonulás, szépségverseny, ügyességi vetélkedők, kamionhúzó verseny és családi programok is lesznek. A gyerekeket ugrálóvárak és látványos bemutatók várják, a motorsport kedvelői pedig drift bemutatót láthatnak. Az esti programokat Retro utcavál és Retro partizálja. A szervezők szerint az új rendezvény minden korosztály számára tartogat kikapcsolódási lehetőséget. 5. alkalommal hirdette meg a Fiatal Természettudományos Tanár Alkotói Díj pályázatát a Richter Gedeon NRT centenáriumi alapítványa. A kezdeményezés célja a fiatal természettudományos pedagógusok szakmai munkájának és innovatív oktatási tevékenységeinek támogatása. Az alapítvány a tudományos kutatás, az egyetemi oktatás és a természettudományok fejlődésének elősegítését tekintik egyik legfontosabb feladatának. A pályázati felhívás részletes feltételei a Richter Gedeon hivatalos honlapján érhetőek el. A támogatási kérelmeket online lehet benyújtani. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 25-e, kedd 13 óra. A program célja, hogy elismerje és ösztönözze a fiatal tanárok kiemelkedő szakmai teljesítményét és a természettudományos oktatás megújítását. Új parkolóhelyek épülnek Makkosházán, a Lomnici utca végén. A Szegedi Önkormányzat összesen 58 új parkolót alakít ki, hogy enyhítse a környéken élők parkolási gondjait. A fejlesztés mintegy 180 lakást érint, ahol egy felmérés szerint a parkolók kihasználtsága meghaladja a 100%-ot. A beruházás során meghosszabbítják a meglévő szervizutat, miközben igyekeznek a lehető legkevesebb zöld területet igénybe venni. Az új parkolókat vízáteresztő burkolattal építik meg, így a safadékvíz a talajba szivároghat vissza. A munkálatok részeként legalább 10 új fát is elültetnek, és rendezik a garázssor előtti parkolást is. A város mintegy 100 millió forintot fordít a beruházásra, amely a tervek szerint még az év végéig elkészülhet. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium szakmai egyeztetést indított a közmédia megújulásáról. A kezdeményezés célja, hogy a beérkező javaslatok segítsék a nyilvános pályázaton kiválasztandó új vezérigazgató munkáját. Az első szakaszban elsősorban szakmai szervezetek véleményét várják, a lakossági társadalmi párbeszéd később kezdődik. A konzultáció 9 témakört ölel fel, köztük a közszolgálatiság jövőjét, a hiteles tájékoztatást, a helyi közösségek szerepét és a kultúra közvetítését. A minisztériumi média szervezeteket, hírközlési szereplőket, civil és kulturális szervezeteket, valamint oktatási intézményeket is megszólít. Az egyeztetés ugyanakkor nyitott, így bármely szakmai szervezet benyújthatja írásos észrevételeit. A véleményeket augusztus 20-áig várják PDF vagy Word dokumentumban. A beérkezett javaslatokat nyilvánosságra hozzák és átadják a független közmédiai testületnek. A tárca szerint a cél egy hiteles, független és társadalmat szolgáló közmédia kialakítása. 9. alkalommal hirdette meg a Magyar Államkincstár a gyermekeknek és diákoknak szóló mesterecset pályázatot. Az idei kiírás a kincstár fennállásának 30. évfordulójához kapcsolódik. A pályázatra hagyományos vagy digitális technikával készült alkotásokat, valamint legfeljebb 1 perces videókkal lehet jelentkezni. A szervezők 6 kategóriában díjazzák a legjobb pályaműveket. Az első 3 helyezett kategóriánként 150 ezer, 100 ezer és 50 ezer forint értékű vásárlási utalványt nyerhet, emellett külön díjakat is kiosztanak. A felhívásra határon túli magyar gyermekek és diákok is jelentkezhetnek. A pályázatok beküldési határideje augusztus 31-e. A részletes kiírás és a jelentkezési felület a Magyar Államkincstár honlapján érhető el. Kedves hallgatóink, Önök a Palánk hírperceket hallották. A Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért és információkért látogassanak el a Palánk hír kötője szeged.hu oldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánk hír YouTube csatornájára. Köszönjük figyelmüket, maradjanak!

0: a legjobbat a legjobb helyről, Capriolo Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo Bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: München, Budapest! Auf Wiedersehen!
1: Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim! De most jön egy olyan vállalkozás, mint egy körülbelül úgy nem egészen egy év.

0: nap kérdése. Önök válaszoltak. Vannak pillanatok az életünkben, amelyeket bármikor újra átélnénk. Egy ölelés, egy találkozás, egy családi ünnep, vagy egy olyan perc, amikor úgy éreztük, minden a helyére került. Mai kérdésünk így szólt, ha egyetlen boldog pillanatot újra átélhetne az életéből, melyiket választaná és miért? Rengeteg szívhez szóló üzenetet kaptunk, ezek közül most megosztunk önökkel néhányat. Jó reggelt, én azt a napot élném át újra, amikor megszületett a kislányom. Az az érzés, amikor először a karomba vehettem, örökre velem marad. Kati írta nekünk az üzenetet Magyar Kanizsáról. Számomra a nagyszüleimmel töltött nyári vakációk lennének azok a pillanatok, akkor még senki sem sietett, és minden olyan egyszerű volt. Laci írta nekünk az üzenetet Zentáról. Én újra átélném az esküvőnk napját, ugyanazzal az emberrel mondanám ki újra az igent, mert ma is ő a legfontosabb az életemben. Oromról Éva küldte nekünk az üzenetet. Nekem az első unokám születése volt a legboldogabb pillanat, akkor éreztem először igazán milyen csodálatos nagyszülőnek lenni. Ilona írt nekünk Adáról. Én azt a napot választanám, amikor végre sikerült saját otthon teremtenünk, rengeteg munka volt mögötte, de minden percem megérte. Horgosról Tamástól érkezett az üzenet. Szívesen visszamennék egy régi családi karácsony estéjére, amikor még mindenki ott ült az asztalnál. Ma már néhányan csak a szívünkben vannak velünk. Kispiacról Máriától kaptuk az üzenetet. Nekem egy egyszerű nyári este jut eszemben, a Tisza parton ültünk a barátaimmal, nevettünk, és azt hittük, az élet mindig ilyen könnyű lesz. Magyar Kanizsáról András írt nekünk. A következő üzenetet pedig Szabadkáról, Zsófitól kaptuk, a diplomaosztóm napját élném át újra, tudtam, hogy minden áldozatnak megvolt az értelme. Tapajáról Gábor a következőket írta nekünk. Én azt a pillanatot választanám, amikor hosszú idő után újra kibékültem édesapámmal, azóta még jobban értékelem a megbocsátást. A következő üzenetet pedig Martonosról Erzsébet küldte, nekem nincs egyetlen nagy pillanatom, inkább azok a vasárnapi ebédek hiányoznak, amikor együtt volt az egész család. Ma már tudom, hogy ezek voltak az igazi boldogság percei. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak és megosztották velünk életük legszebb emlékeit. Jó volt látni, hogy a legnagyobb boldogságot legtöbben nem a tárgyakban vagy a sikerekben, hanem a szeretteikkel közösen megélt pillanatokban találták meg. Ha ön most kapcsolódott be, ne keseredjen el, holnap is lesz napkérdése. Maradjanak velünk, hiszen a legjobb zenék már is folytatódnak itt a Panda Rádióban, mert a Panda Rádió mindannyiunk hangja. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a napkérdése. Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.
1: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true.

adjál nekem, valamit adjál nekem, valamit adjál nekem, valamit adjál nekem, valamit adjál nekem, valamit adjál nekem.

a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból, politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel. Indul a Panda Radar! Egyre többen választják a kerékpárt Magyar Kanizsán. A nyári szünetben sokan pattannak biciklire, hogy munkába, a piacra vagy éppen a Tisza partra tekerjenek. A rendőrség arra kéri a kerékpárosokat, hogy a kora reggeli és az esti órákban is használják a világítást, és viseljenek jól látható ruházatot, ezzel is növelve a közlekedés biztonságát. Mozgalmas nyarat élnek a vajdasági falvak. A hét második felében is több településen rendeznek falunapokat, kulturális esteket és szabadtéri koncerteket. Ezek a programok nem csak a helyieket, hanem a környező településekről érkező látogatókat is vonzzák, erősítve a közösség életét. Könyv helyett telefon? Próbáljuk ki fordítva. A nyári szünet remek alkalom arra, hogy újra könyvet vegyünk a kezünkbe. A Magyar Kanizsai Könyvtárban gyermekeknek és felnőtteknek is számos új kötet közül lehet válogatni. Egy jó történet néha többet pihentet, mint órák a telefon előtt. Egyre népszerűbbek a helyi termelői piacok. Magyarországon ismét egyre többen keresik fel a termelői piacokat, ahol friss zöldségeket, gyümölcsöket, mézet, sajtokat és kézműves finomságokat vásárolhatnak közvetlenül a termelőktől. Jó hír a természetből, spanyol természetvédők szerint az idei évben több veszélyeztetett madárfaj fészkelése is sikeresebb volt a vártnál. A szakemberek ezt a természetvédelmi programok eredményének tartják. Panda ajánló. Ha még nem tervezték meg a hét hátra levő részét, figyeljék a Knessze Oktatási és Művelődési Intézmény, valamint a Hello Kanizsa programjait, hiszen a következő napokban is várható kulturális események, gyermekfoglalkozások és közösségi rendezvények. És ne feledjék egy estesét a Tisza parton vagy egy fagylalt a főtéren, néha éppen olyan jó kikapcsolódás, mint egy hosszabb kirándulás. Ezen a napon, július 29-én ünnepeljük a Nemzetközi Tigris Világnapját, amely a világ egyik legveszélyeztetettebb nagymacskájának védelmére hívja fel a figyelmet. A nap jó híre, egyre több fiatal vesz részt önkéntesként közösségi programok, sportesemények és kulturális rendezvények szervezésében. Jó látni, hogy sokan tesznek azért, hogy településeink még élhetőbbek és összetartóbbak legyenek. Ma érdemes tudni, a nagy nyári melegben az autóban hagyott palackos víz gyorsan felmelegszik, érdemes inkább hűtőtáskában vagy árnyékos helyen tárolni, hogy hosszabb ideig friss maradjon. Miért mosolyog a szerda? Mert már látja a pénteket a naptárban. Panda Radar, képben a világgal.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Here's Eminem.

0: come to think about it, his name was, it was you. Damn.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
2: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024-4562-654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024-4876-660. Angrotex.

magical golden rule. You're not going higher, all aboard.

0: határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópá étteremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hidegidítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkball.tv

van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.

0: tudás okozza. Jó hír a strandolóknak, hogy a mikrobiológiai és a kémiai mutatók a negatív változások ellenére is a megengedett határértéken belül maradtak. A strand üzemeltetői azt ígérik, a helyszínen rendszeresen tájékoztatják a látogatókat a legfrissebb mérési eredményekről. Idén is kapnak ingyenes tankönyveket egyes diákok. Mintegy 96 ezer általános iskolás diák számára biztosított ingyenes tankönyvet a Szerbiai Oktatási Minisztérium a 2026-2027-es tanévre. A minisztérium közleménye szerint ingyenes tankönyvekre jogosultak a szociálisan rászoruló családok gyermekei, az egyéni oktatási terv alapján tanuló diákok, valamint a három vagy több iskolás gyermeket nevelő családok általános iskolás gyermekei. Ingyenes tankönyv jár azoknak a fejlődési nehézségekkel vagy fogyatékossággal élő tanulóknak is, akiknek speciális, például nagyobb betűs, brillírásos vagy elektronikus tankönyvekre van szükségük. A tárca hozzátette, hogy az ingyenes tankönyvekre a felsorolt kategóriákba tartozó szerb nyelven, illetve a 8 nemzeti kisebbség nyelv valamelyikén tanuló diákok jogosultak. Tanárhiány van Szerbiában. Elsősorban fizika, kémia, földrajz, matematika és biológia tanárokból van hiány Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium aktívan dolgozik az 5 tantárgyat érítő tanárhiány megoldásán. A tárca közlése szerint minden évben havi ösztöndíjat biztosítanak azoknak a hallgatóknak, akik ezeken a szakokon tanulnak. Dejan Vuk Stankovic szerb oktatási miniszter elmondta, a minisztérium tisztában van a problémával, ugyanakkor nem tehető teljes mértékben felelőssé azért, hogy egyre kevesebben választják a tanári pályát ezeken a területeken. Hozzátette, továbbra is támogatják az egyetemeket a jövő pedagógusainak képzésében. A tárca vezető arról is beszélt, hogy idén nagyobb volt az érdeklődés a belgrádi tanító és óvóképző kar iránt, ezért ott nem lesz második felvételi kör. Szerbiában összesen 1860 általános és középiskola működik. Ötvenöt anya vette át a gyermekszülés után járó első ingatlan vásárlására szolgáló támogatás határozatát. Jelena Zsárégy Kovács Evék családügyi és demográfiai miniszter elmondta, hogy 2022 óta az állam 28 millió eurót fordított ennek az intézkedésnek a megvalósítására. Mindannyian büszkék vagyunk arra, hogy ma is együtt örülhetünk velük, és meghallgathatjuk azokat a tapasztalatokat, amelyeket ezek a családok a gyerek születésére alapján igényelhető első lakásvásárlási támogatás jóváhagyási folyamata során szereztek, emelte ki Zsárégy Kovács Evét. 2022 óta 1700 család részesült a támogatásban.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az érintett tájakon vizessé csúszósá válhatnak az utak az intenzívebb gócokban, hirtelen lecsökkenhet a látótávolság, vízátfolyások keletkezhetnek. Hevesebb zivatarok keleten alakulhatnak ki. Az egyre többfelé északnyugatira forduló szelet sokfelé erős, helyenként valamint zivatarok környezetében viharos lökések kísérik, amelyek jelentős mértékben csökkenthetik a járművek menet stabilitását. A napos tájakon és időszakokban érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűző napon álló zárt járműben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: A mai napon napos, száraz és meleg időre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20 fok körül alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig eléri a 34 Celsius fokot. Gyenge, időként mérsékelt légmozgás kíséri a napsütéses időt. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 138, Zentánál 216 cm magas.

A mai napon a magasban erőteljes melegedés kezdődik, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, teljesítő képesség csökkenés jelentkezhet, illetve ingadozhat a vérnyomás. Nyugaton a többfelé megélénkülő szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbé, nyugtalannábbá tehet minket. Hajnalban reggel a hűvösebb északi-északkeleti tájakon még átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije. Odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. STCable.tv.

Megjelent a 7 nap legújabb száma. Az újságot ezúttal Tóth Tibor az Érzelmek nem játszhatók vissza című jegyzete nyitja. A labban ezúttal is találnak kül- és belpolitikai írásokat, ezek közül kiemeljük azt, amely arra keresi a választ, hogy merre tart a szerbiai munkaerőpiac. Aracson 25. alkalommal gyűlt össze a vajdasági magyar közösség, hogy együtt ünnepelje meg a puszta templom emléknapját. Arról is olvashatnak, hogy folyóink drasztikusan apadnak, az utóbbi években a vízszint soha nem látott mélységbe süllyedt. A heti interjú vendége ezúttal Móger Tíme, a doroszlói származású költő, nyugatbácskai újságíró és művelődés szervező. A vajdaságban magyar nyelven működő kistérségi médiumokat bemutató sorozatunkban ezúttal a kisoroszi hírmondót mutatjuk be. Beszámolunk arról, hogy 17. alkalommal szervezték meg Kispiacon a Nemzetek főzőversenyét, megrendezték a hármas találkozót is Bezdánban, ahol már több mint két évtizede tartják meg ezt a rendezvényt. Továbbá arról is írunk, hogy a temeriniek idén is immár 173. alkalommal megújították fogadalmukat Szent Illés napján. A Szabadkai Naplóban arról írunk, hogy már javában szervezik az idei Connect & Grow üzleti konferenciát, a Bánáti Újságban pedig beszámolunk a Majdány Rábén megtartott helyi közösségi napokról, amelyeket idén háromnapos rendezvénysorozattal ünnepeltek. Interjút olvashatnak Mayer Bernadett filmrendezővel, valamint a kolozsvári származású Tompa Andrea íróval. Írunk az MNT szerb nyelvi képzéséről is, és a horgosi napközistáborról. Dr. Sebestyén István nyugalmazott belgyógyász szakorvossal is beszélgettünk, aki új módszerrel próbálja megközelíteni a rákkutatást. Világutazó kollégánk ezúttal a burgoszi Szűz Mária katedrális mutatja be, vadászrovatunkban pedig a bácskosútfalvi Fácán vadásztársaságot ismerhetik meg. És természetesen most sem maradhat el a fricska rovat, a keresztrejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések. Ne feledjék, folyamatban van nyári nyereményjátékunk is, és lapunk immár a megújult 24 oldala szórakoztató melléklettel jelenik meg, amely 8 színes oldalon kínál játékos feladatokat, fejtörőket és keresztrejtvényeket kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az újság közepén a nyár végéig helyet kapnak a vajdasági magyar diákok legnépszerűbb tablói, valamint rendezvényeink plakátjai és programajánlói. Még tart előfizetői akciónk is, a 7 nap 12 hónapra mindössze 2600 dinárért rendelhető meg. Keressék a 7 nap

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

Szép délutánt kívánunk minden kedves hallgatónknak! Köszöntjük Önöket a Panda Rádió hullámhosszán! Ez a Tisza hangján délutáni magazinja, amelyben a mai reggel legérdekesebb témáit idézzük fel. Tartsanak velünk! A nap pozitív gondolata a mai reggel közös kérdése így szólt. Ha egyetlen boldog pillanatot újra átélhetne az életéből, melyiket választaná? És miért? Sokszor nem a legdrágább ajándékokra emlékezünk, hanem egy ölelésre, egy mosolyra, vagy egy olyan napra, amikor minden a helyére került.

0: Ma Éliás junior pályafutásával ismerkedtünk meg, karakteres hangja, szól, stílusa és különleges előadásmódja miatt hosszú évek óta a magyar könnyűzene egyik meghatározó előadója, minden dala őszinte érzelmeket közvetít. Mi történt évekkel ezelőtt ezen a napon? Július 29-éhez számos érdekes esemény kapcsolódik. 1958-ban ezen a napon jött létre a NASA, amely az új korszakot nyitotta meg az űrkutatás történetében. 1981-ben ezen a napon kötött házasságot Károly herceg és Diana hercegnő, az esküvőt pedig emberek 100 milliói követték világszerte. Panda kuckó. Ma arról beszélgettünk, miért billenti oldalra a fejét a kutya, amikor beszélünk hozzá. A szakemberek szerint így jobban figyel a hangunkra, könnyebben érzékeli a hangsúlyt, és az arcunk mimikáját is jobban látja. Talán ezért érezzük úgy, hogy ilyenkor teljes figyelmével ránk koncentrál. Szépség és egészségpercek. Mai főszereplőnk az áfonya volt. Ez az apró gyümölcs gazdag antioxidánsokban, vitaminokban és rostokban. Rendszeres fogyasztásra hozzájárulhat a szervezet megfelelő működéséhez, támogathatja a keringési rendszer egészségét és segíthet a szem egészségének megőrzésében is. Horoszkóp pandás módra. A mai üzenet minden csillagjegy számára ugyanaz volt. Érdemes észrevenni a hétköznapok apró örömeit. Egy mosoly, egy kedves szó vagy egy váratlan találkozás sokszor szembéteheti az egész napunkat. Tiszai pillanatok. Ma a Tisza különleges, állandóan változó világáról beszélgettünk. Nappal és éjszaka egészen más arcát mutatja a folyó. A vízi növények, a halak, a madarak és a part élővilága együtt alkotja azt a csodát, amely miatt mindig érdemes újra és újra lesétálni a Tisza partjára. Utazzunk együtt, mai úti célunk Miskolc-Tapolca volt. A világhírű barlangfürdő természetes sziklabarlangjaival, kellemes termálvizével és különleges hangulatával egész évben felejthetetlen élmény nyújt. Ha pedig már a környéken járunk, Lilafüred szépségeit is érdemes felfedezni. Divatpercek, ma a lenvászon ruhák kerültek a középpontba, a természetes anyagok ismét hódítanak, a len könnyű, jól szellőzik, elegáns és még a finom gyűrődése is a modern nyári stílus része lett. Biztosítási percek mai témánk a lakásbiztosítás fontossága volt. Sokszor csak akkor gondolunk rá, amikor már megtörtént a baj, pedig egy váratlan csőtörés, egy nyári vihar vagy jégeső is komoly károkat okozhat. A felkészültség ilyenkor valódi biztonságot jelenthet. Mosolycsomag, a műsor végén ismét egy vidám kabaré jelenettel búcsúztunk, hiszen a nevetés nem csak jó kedvre derít, hanem egy kicsit könnyebbé is teszi a hétköznapokat.
1: Zoljuk. Ön a Kinyírő Kórház hangeri sebészetét hívta. Köszönjük, hogy rosszul léte során minket választott. Tájékoztatjuk, hogy beszélgetését rögzítjük, a műtét előtt önt is. Egyúttal felhívjuk szíves figyelmét, hogy a várólisták miatt megnövekedett a várakozási idő. Műtétje fontos számunkra, javasoljuk, ismételje meg rosszul létét egy későbbi időpontban. Amennyiben folytatni szeretné hívását, kérjük válasszon az alábbi menüpontok közül. Akciós operációk 1-es gomb. Műhiba bejelentés 2-es gomb. Felhívjuk szíves figyelmét az online ügyintézésre, melynek során akár a várólista élére is kerülhet. Kérjük, adja meg tajszámát. Amennyiben nem tudja fejből tajszámát, úgy kérjük, adja meg elműs ügyfélszámát. Köszönjük. Hamarosan érkezik a mentő. Ha szeretné, hogy biztosan a kijelölt kórházba szállítsák, kérjük válassza a kártyás fizetés opciót. Amennyiben volt már térdműtétje, úgy platina kártyával is fizethet. Köszöntjük Önt a Kinyírő Kórház 26-os kórtermében. Kérjük, helyezkedjen el kényelmesen, és élvezze az operáció előtti izgalmakat. Hamarosan érkezik Judit, az Ön anesteziológusa, aki beadja az altató injekciót. Köszönjük, hogy a Tortura Kft. Injekcióját választotta. A Tortura Kft. Altatóival igazi élmény a műtét. Ébredéskor pedig úgy érzi majd magát, mint a frissen mosott ruha. Tortúra injekciók. A biztonságos használatról olvass el a betegtájékoztatót, attól biztosan elalszik.

0: Béla, ön még nem alszik, ezért kérjük tekintse meg akciós ajánlatainkat. Mióma, a legjobb napi ajánlatok a sebészeten. Egyet fizet, kettőt kap akció. Ha november 20-áig jelentkezik bármilyen műtétre, egy beavatkozás áráért kétszer is megoperáljuk. Hallasd a hangod a kinyírókórházban. Popzenész vagy véletlenül billentyűs? Yamaha és korkszív billentyűk akciós operációval. Kedves Béla, most betoljuk a műtőszobába, ahol már várja önt a sebész, dr. Sziráki László. Hamarosan kezdődik tehát a műtét, előtte azonban a reklám.
1: Dr. Sziráki László vagyok, sebész, 30 éve foglalkozom operációval, ha most már csak sikerült.
0: Uram, ugye ön alkoholista?
2: Igen, doktor úr.
0: Akkor önnek való a Teledonor legújabb készüléke, a MyPhone. Öntől eltérően egy töltéssel több napig is kibírja. Kedves Béla, már is kezdődik az operáció, előtte azonban egy kis ízelítő további beavatkozásainkból. 15 órától csak itt, csak önöknek vizeletvizsgálat. Figyelem, a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Placebo, 16 órától a kettes műtőben. Novai János tegnap műtötték, de nem kellett volna. János operációját közkívánatra megismételjük. Kedves Béla, az ön műtétje már is kezdődik. Béla, kedves Béla, kapcsoljuk a Facebookot. Kedves testvérek, azért jelentkeztünk ma be, hogy Kohári Béla kedves felhasználónkat végre töröljük. Bélát 3,5 évi Facebook tagság után magához szólította a szerver. Béla jó felhasználó volt. A körleveleket mindig tovább küldte, lájkolt minden cicás képet, és a hirdetésekre is gyakran rákattintott. Béla temetését a YouTube élőben közvetíti. Előtte azonban reklám.
3: Köszönjük, hogy délután is velünk tartottak. Holnap reggel 7 órától ismét jelentkezik a Tisza hangja új témákkal, érdekes történetekkel, sok mosollyal és természetesen a legjobb zenékkel. Addig is vigyázzanak magukra, legyen szép délutánjuk, és köszönjük, hogy ma is a Panda Rádiót választották.

0: Na putu ste, čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš. Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli. Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka. Ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.

Kedves hallgatóink, önök a Palánk hírperceket hallják. A Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Idén elmaradt a több mint 30 éves hagyományra visszatekintő szegedi nemzetközi kamionos country találkozó, miután a szervezőknek nem sikerült elegendő támogatót és kiállítót bevonniuk a rendezvény megszervezéséhez. A kamionos közösség számára azonban szeptember elején új program érkezik a térségbe. Szeptember 4-én és 5-én a Hódmezővásárhely melletti Sun City Szabadidő Központ ad otthont egy új kamionos rendezvénynek. A kétnapos eseményen kamionos felvonulás, szépségverseny, ügyességi vetélkedők, kamionhúzóverseny és családi programok is lesznek. A gyerekeket ugrálóvárak és látványos bemutatók várják, a motorsport kedvelői pedig div bemutatót láthatnak. Az esti programokat Retro utcabál és Retro Party zárja. A szervezők szerint az új rendezvény minden korosztály számára tartogat kikapcsolódási lehetőséget. 5. alkalommal hirdette meg a Fiatal Természettudományos Tanár Alkotói Díj pályázatát a Richter Gedeon NRT centenáriumi alapítványa. A kezdeményezés célja a fiatal természettudományos pedagógusok szakmai munkájának és innovatív oktatási tevékenységeinek támogatása. Az alapítvány a tudományos kutatás, az egyetemi oktatás és a természettudományok fejlődésének elősegítését tekintik egyik legfontosabb feladatának. A pályázati felhívás részletes feltételei a Richter Gedeon hivatalos honlapján érhetőek el. A támogatási kérelmeket online lehet benyújtani. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 25-e, kedd 13 óra. A program célja, hogy elismerje és ösztönözze a fiatal tanárok kiemelkedő szakmai teljesítményét és a természettudományos oktatás megújítását. Új parkolóhelyek épülnek Makkosházán, a Lomnici utca végén. A szegedi önkormányzat összesen 58 új parkolót alakít ki, hogy enyhítse a környéken élők parkolási gondjait. A fejlesztés mintegy 180 lakást érint, ahol egy felmérés szerint a parkolók kihasználtsága meghaladja a 100%-ot. A beruházás során meghosszabbítják a meglévő szervizutat, miközben igyekeznek a lehető legkevesebb zöld területet igénybe venni. Az új parkolókat vízáteresztő burkolattal építik meg, így a csapadékvíz a talajba szivároghat vissza. A munkálatok részeként legalább 10 új fát is elültetnek, és rendezik a garázssor előtti parkolást is. A város mintegy 100 millió forintot fordít a beruházásra, amely a tervek szerint még az év végéig elkészülhet. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium szakmai egyeztetést indított a közmédia megújulásáról. A kezdeményezés célja, hogy a beérkező javaslatok segítsék a nyilvános pályázaton kiválasztandó új vezérigazgató munkáját. Az első szakaszban elsősorban szakmai szervezetek véleményét várják, a lakossági társadalmi párbeszéd később kezdődik. A konzultáció 9 témakört ölel fel, köztük a közszolgálatiság jövőjét, a hiteles tájékoztatást, a helyi közösségek szerepét és a kultúra közvetítését. A minisztériumi média szervezeteket, hírközlési szereplőket, civil és kulturális szervezeteket, valamint oktatási intézményeket is megszólít. Az egyeztetés ugyanakkor nyitott, így bármely szakmai szervezet benyújthatja írásos észrevételeit. A véleményeket augusztus 20-áig várják PDF vagy Word dokumentumban. A beérkezett javaslatokat nyilvánosságra hozzák és átadják a független közmédiai testületnek. A tárca szerint a cél egy hiteles, független és társadalmat szolgáló közmédia kialakítása. 9. alkalommal hirdette meg a Magyar Államkincstár a gyermekeknek és diákoknak szóló mesterecset pályázatot. Az idei kiírás a kincstár fennállásának 30. évfordulójához kapcsolódik. A pályázatra hagyományos vagy digitális technikával készült alkotásokat, valamint legfeljebb 1 perces videókkal lehet jelentkezni. A szervezők 6 kategóriában díjazzák a legjobb pályaműveket. Az első 3 helyezett kategóriánként 150 ezer, 100 ezer és 50 ezer forint értékű vásárlási utalványt nyerhet, emellett külön díjakat is kiosztanak. A felhívásra határon túli magyar gyermekek és diákok is jelentkezhetnek. A pályázatok beküldési határideje augusztus 31-e. A részletes kiírás és a jelentkezési felület a Magyar Államkincstár honlapján érhető el. Kedves hallgatóink, önök a Palánk hírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért és információkért látogassanak el a palánkhírkötője.szeged.hu oldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánk Hír YouTube csatornájára. Köszönjük!

0: 사람은
1: Hit Music.
2: Hit Music.
1: Hit Music.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Kaprioló Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló Bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.

0: kultúra van.
1: A nap kérdése. Önök válaszoltak. Vannak pillanatok az életünkben, amelyeket bármikor újra átélnénk. Egy ölelés, egy találkozás, egy családi ünnep, vagy egy olyan perc, amikor úgy éreztük, minden a helyére került. Mai kérdésünk így szólt, ha egyetlen boldog pillanatot újra átélhetne az életéből, melyiket választaná és miért? Rengeteg szívhez szóló üzenetet kaptunk, ezek közül most megosztunk önökkel néhányat. Jó reggelt, én azt a napot élném át újra, amikor megszületett a kislányom. Az az érzés, amikor először a karomba vehettem, örökre velem marad. Kati írta nekünk az üzenetet Magyar Kanizsáról. Számomra a nagyszüleimmel töltött nyári vakációk lennének azok a pillanatok, akkor még senki sem sietett, és minden olyan egyszerű volt. Laci írta nekünk az üzenetet Zentáról. Én újra átélném az esküvőnk napját, ugyanazzal az emberrel mondanám ki újra az igent, mert ma is ő a legfontosabb az életemben. Oromról Éva küldte nekünk az üzenetet. Nekem az első unokám születése volt a legboldogabb pillanat, akkor éreztem először igazán milyen csodálatos nagyszülőnek lenni. Ilona

Esért nekünk. A következő üzenetet pedig Szabadkáról, Zsófitól kaptuk, a diplomaosztóm napját élném át újra, tudtam, hogy minden áldozatnak megvolt az értelme. Tapajáról Gábor a következőket írta nekünk, én azt a pillanatot választanám, amikor hosszú idő után újra kibékültem édesapámmal, azóta még jobban értékelem a megbocsátást. A következő üzenetet pedig Martonosról Erzsébet küldte, nekem nincs egyetlen nagy pillanatom, inkább azok a vasárnapi ebédek hiányoznak, amikor együtt volt az egész család. Ma már tudom, hogy ezek voltak az igazi boldogság percei. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak és megosztották velünk életük legszebb emlékeit. Jó volt látni, hogy a legnagyobb boldogságot legtöbben nem a tárgyakban vagy a sikerekben, hanem a szeretteikkel közösen megélt pillanatokban találták meg. Ha ön most kapcsolódott be, ne keseredjen el, holnap is lesz napkérdése. Maradjanak velünk, hiszen a legjobb zenék már is folytatódnak itt a Panda Rádióban, mert a Panda Rádió mindannyiunk hangja. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a napkérdése. Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jeseni u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 55. 3065.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása háziállatok részére, háziállatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
2: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk studije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Negyedik osztályúra romlott a Duna vizének minősége az újvidéki strandon. A szakemberek azt javasolják a fürdőzőknek, hogy miután kijönnek a vízből, azonnal zuhanyozzanak le. A negyedik fokozatú besorolás gyenge ökológiai státuszú vízminőséget jelent. A problémát a tartós hőség, az alacsony vízszint, valamint a 25 fokot is elérő vízhőmérséklet miatti gyors algásodás okozza. Jó hír a strandolóknak, hogy a mikrobiológiai és a kémiai mutatók a negatív változások ellenére is a megengedett határértéke belül maradtak. A strand üzemeltetői azt ígérik, a helyszínen rendszeresen tájékoztatják a látogatókat a legfrissebb mérési eredményekről. Idén is kapnak ingyenes tankönyveket egyes diákok. Mintegy 96 ezer általános iskolás diák számára biztosított ingyenes tankönyvet a Szerbiai Oktatási Minisztérium a 2026-2027-es tanévre. A minisztérium közleménye szerint ingyenes tankönyvekre jogosultak a szociálisan rászoruló családok gyermekei, az egyéni oktatási terv alapján tanuló diákok, valamint a három vagy több iskolás gyermeket nevelő családok általános iskolás gyermekei. Ingyenes tankönyv jár azoknak a fejlődési nehézségekkel vagy fogyatékossággal élő tanulóknak is, akiknek speciális, például nagyobb betűs, brillírásos vagy elektronikus tankönyvekre van szükségük. A tárca hozzátette, hogy az ingyenes tankönyv

0: azoknak a hallgatóknak, akik ezeken a szakokon tanulnak. Dejan Vuk, Stankovic szerb oktatási miniszter elmondta, a minisztérium tisztában van a problémával, ugyanakkor nem tehető teljes mértékben felelőssé azért, hogy egyre kevesebben választják a tanári pályát ezeken a területeken. Hozzátette, továbbra is támogatják az egyetemeket a jövő pedagógusainak képzésében. A tárcavezető arról is beszélt, hogy idén nagyobb volt az érdeklődés a belgrádi tanító és óvóképző kar iránt, ezért ott nem lesz második felvételi kör. Szerbiában összesen 1860 általános és középiskola működik. Ötvenöt anya vette át a gyermekszülés után járó első ingatlan vásárlására szolgáló támogatás határozatát. Jelena Zsárégy, Kovács Evét családügyi és demográfiai miniszter elmondta, hogy 2022 óta az állam 28 millió eurót fordított ennek az intézkedésnek a megvalósítására. Mindannyian büszkék vagyunk arra, hogy ma is együtt örülhetünk velük, és meghallgathatjuk azokat a tapasztalatokat, amelyeket ezek a családok a gyerek születés alapján igényelhető első lakásvásárlási támogatás jóváhagyási folyamata során szereztek, emelte ki Zsárégy Kovács Evi. 2022 óta 1700 család részesült a támogatásban.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az érintett tájakon vizessé csúszósá válhatnak az utak az intenzívebb gócokban, hirtelen lecsökkenhet a látótávolság, vízátfolyások keletkezhetnek, hevesebb zivatarok keleten alakulhatnak ki. Az egyre többfelé északnyugatira forduló szelet sokfelé erős helyenként, valamint zivatarok környezetében viharos lökések kíséri, amelyek jelentős mértékben csökkenthetik a járművek menet stabilitását. A napos tájakon és időszakokban érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűző napon álló zárt járműben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: A mai napon napos, száraz és meleg időre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20 fok körül alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig eléri a 34 Celsius fokot. Gyenge, időként mérsékelt légmozgás kíséri a napsütéses időt. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 138, Zentánál 216 cm magas. A mai napon a magasban erőteljes melegedés kezdődik, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, teljesítő képesség csökkenés jelentkezhet, illetve ingadozhat a vérnyomás. Nyugaton a többfelé megélénkülő szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbé, nyugtalannábbá tehet minket. Hajnalban reggel a hűvösebb északi északkeleti tájakon még átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio, kaješa.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az ANT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki ANT Uniagent. Benecko Arangyalovó.

a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Egyre többen választják a kerékpárt Magyar Kanizsán. A nyári szünetben sokan pattannak biciklire, hogy munkába, a piacra vagy éppen a Tisza partra tekerjenek. A rendőrség arra kéri a kerékpárosokat, hogy a kora reggeli és az esti órákban is használják a világítást, és viseljenek jól látható ruházatot, ezzel is növelve a közlekedés biztonságát. Mozgalmas nyarat élnek a vajdasági falvak. A hét második felében is több településen rendeznek falunapokat, kulturális esteket és szabadtéri koncerteket. Ezek a programok nem csak a helyieket, hanem a környező településekről érkező látogatókat is vonzzák, erősítve a közösség életét. Könyv helyett telefon? Próbáljuk ki fordítva. A nyári szünet remek alkalom arra, hogy újra könyvet vegyünk a kezünkbe. A Magyar Kanizsai Könyvtárban gyermekeknek és felnőtteknek is számos új kötet közül lehet válogatni. Egy jó történet néha többet pihentet, mint órák a telefon előtt. Egyre népszerűbbek a helyi termelői piacok. Magyarországon ismét egyre többen keresik fel a termelői piacokat, ahol friss zöldségeket, gyümölcsöket, mézet, sajtokat és kézműves finomságokat vásárolhatnak közvetlenül a termelőktől. Jó hír a természetből, spanyol természetvédők szerint az idei évben több veszélyeztetett madárfaj fészkelése is sikeresebb volt a vártnál. A szakemberek ezt a természetvédelmi programok eredményének tartják. Panda ajánló. Ha még nem tervezték meg a hét hátra levő részét, figyeljék a Knessze Oktatási és Művelődési Intézmény, valamint a Hello Kanizsa programjait, hiszen a következő napokban is várható kulturális események, gyermekfoglalkozások és közösségi rendezvények. És ne feledjék egy estését a Tisza parton vagy egy fagylalt a főtéren, néha éppen olyan jó kikapcsolódás, mint egy hosszabb kirándulás. Ezen a napon, július 29-én ünnepeljük a Nemzetközi Tigris Világnapját, amely a világ egyik legveszélyeztetettebb nagymacskájának védelmére hívja fel a figyelmet. A nap jó híre, egyre több fiatal vesz részt önkéntesként közösségi programok, sportesemények és kulturális rendezvények szervezésében. Jó látni, hogy sokan tesznek azért, hogy településeink még élhetőbbek és összetartóbbak legyenek. Ma érdemes tudni, a nagy nyári melegben az autóban hagyott palackos víz gyorsan felmelegszik, érdemes inkább hűtőtáskában vagy árnyékos helyen tárolni, hogy hosszabb ideig friss maradjon. Miért mosolyog a szerda? Mert már látja a pénteket a naptárban. Panda Radar, képben a világgal.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv

0: place.
1: Well said.

music. C'est Music

Hit music. Give it up. Panda Rádió.

éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.